Buis, seks, pot, ega. Buis, seks, pot, ega. Buis, seks, pot, ega. Buis, seks, pot, ega.